Panda Radio Kanjižan.

da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.

0: Egy otthon van, ahol mindenkinek saját képernyőzik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz. A közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm, 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm, 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
2: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: Zója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Station, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Megújult a Magyar Kanizsa Község vállalkozóinak általános egyesületének székháza. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület. A szervezet székháza teljes körű felújításon esett át. Megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta a 7 millió dinárt.

0: Márt helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A projekt azonban ezzel még nem ér véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Vajdaságban több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat biztonságban helyezték, a rendőrség pedig átvizsgálta az intézményeket. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségben és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet. A Köztársasági Geodéziai Intézet közlése szerint a 2025-ös évre vonatkozó első mezőgazdasági földárjelentés alapján a forgalomba került művelhető földterületek átlagos ára Szerbiában hektáronként 9583 euró volt. Az állandó legelők átlagos értéke 9235 eurót tett ki hektáronként, írja a 021.rs hírportál. A most közzétett jelentés első alkalommal tesz elérhetővé a nyilvánosság számára az Európai Unió módszertanával összhangban készített hivatalos statisztikai mutatót a mezőgazdasági földterületek értékéről. Az adatok a 2023 és 2025 közötti időszak átlag árait tartalmazzák. A Magyar MOL további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalától. Az orosz tulajdonban lévő NISZ részvénycsomag megvásárlására Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél továbbra is érdekelt a megoldás megtalálásában. Elmondása szerint a NISZ zavartalanul folytatja működését, és havonta mintegy 10 000 tonna kőolajat dolgoz fel finomítóban.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés után megtett kilométeren!
0: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
2: Időjárás.
0: A mai délelőtt folyamán borongós esős időre számíthatunk záporok és mennydörgés kíséretében. Délután némileg felszakadozik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz térségünkben, de a front érzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében továbbfokozódhatnak a fejfájásos panaszok,

0: valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fünnetebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Panda Rádió.

Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterár,

0: Szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán a Fő utca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához egy helyen. Szabadkán, Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges eres csatornák, lemezhajlítás terv szerint, trapézlemezek méretre szabva, csavarozott áruk széles választékban, szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig, szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
2: Ez volt a

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép csütörtök reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, külön köszöntünk minden külföldi hallgatót, és vannak reggelek, amikor könnyű mosolyogni, és vannak olyanok is, amikor egy kicsit nehezebb, de minden új nap magába hordoz valamit, amit a tegnapi még nem adott meg nekünk, egy új lehetőséget. Akár már úton vannak a munkahelyükre, akár a reggeli kávé mellett hallgatnak bennünket, örülünk, hogy velünk kezdik a napot.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mai pozitív gondolat egy egyszerű igazságról szól. Valamiről, amit sokszor elfelejtünk a rohanásban, arról, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy értékesek legyünk.
5: Egy régi történet szerint élt egyszer egy vízhordó, két korsóval járt nap mint nap a kúthoz. Az egyik korsó hibátlan volt, a másik volt magára, a repett korsó viszont szomorú, hiszen mire hazaértek, mindig elveszített egy kevés vizet. Évek teltek el így, a repett korsó egy nap megszólalt: szégyellem magam, nem vagyok olyan jó, mint a másik. És itt jön az apró titok, a vízhordó ekkor elmosolyodott, és megmutatta neki az útszélét, az egyik oldalon virágok nyíltak, a másikon nem. Tudtam a repedésedről, mondta, ezért virágmagokkal szórtam meg az oldalt, te locsoltad őket minden nap, nélküled ezek a virágok nem léteznének.
6: Milyen szép gondolat, igaz? Sokszor a saját hibáinkat látjuk, azt, amit nem tudunk, azt, ami nem sikerült, közben észre sem vesszük, hogy lehet éppen azok a dolgok tesznek bennünket különlegessé.
5: Ne hasonlítsd magad másokhoz, nem ugyanaz az utatok, nem ugyanazokat a terheket hordozzátok, és nem ugyanazok a virágok nyílnak mögöttetek. Lehet, hogy valaki ma egy kedves szóval segít másokon, lehet, hogy valaki egy mosollyal, lehet, hogy valaki pusztán azzal, hogy jelen van.
6: A világ nem mindig a nagy tettektől lesz jobb, hanem az apró figyelmességektől, egy telefonhívástól, egy öleléstől, egy jó reggeltől.
5: Ne azon gondolkodj ma, hogy miben nem vagy tökéletes, hanem azon, hogy hány virág nyílt már ki mögötted anélkül, hogy észrevetted volna. Legyen ez a csütörtök tele reménnyel, kedvességgel és sok apró örömmel. Ez volt a nap pozitív gondolata itt a Tisza hangjában. Panda Rádió 103,5, mindannyiunk hangja.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnapköszöntőn következzék Tisza hangja műsorunkba. Egy név sokkal több, mint néhány betű, egy történet, egy család, egy élet része. Ma pedig ismét vannak, akiket különösen ünnepelünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat itt a Tisza hangjában, június 4-én a bulcsúk és a bulcsúkák ünneplik névnapjukat. Ha van a családban, a baráti körben vagy a hallgatóink között bulcsú, akkor nekik ma különösen boldog névnapot kívánunk.
3: De honnan is származik a bulcsú név? A bulcsú név ősi magyar eredetű, már a honfoglalás korában is ismert volt. A történészek szerint a név jelentése nagyjából méltóság, vezető, hadvezér. A név tehát erőt, bátorságot és tekintélyt sugall.
2: A magyar történelem egyik legismertebb vezére, nevét több mint 1000 évvel később is ismerjük, és önmagában is különleges.
3: A névhez gyakran társítják határozottság, kitartás, bátorság, önállóság, persze minden ember más, de ezek a tulajdonságok gyakran megjelennek a név jellemzésében.
2: A bulcsúnév évszázadokon keresztül ritkábban fordult elő, az elmúlt évtizedekben azonban ismét egyre népszerűbb lett.

0: 1881-ben ezen a napon született Tryon Tréti, és egy olyan korszakban, amely később meghatározta Közép-Európa történelmét, és bár a június 4-e sokak számára történelmi emléknap is, ma névnaposokra és az összetartozásra szeretnénk helyezni a hangsúlyt.
1: Június elején már igazi nyári hangulat uralkodik, virágok nyílnak, a kertek zöldelnek, a nappalok egyre hosszabbak, és a névnapok is valahogy vidámabban telnek.
0: Valahol most egy búcsú éppen munkába indul, valahol egy másik búcsú a reggeli kávéját kortyolja, és talán még nem is sejti, hogy ma hány ember gondol rá szeretettel.
1: A névnap nem az ajándékok nagyságáról szól, hanem arról, hogy valaki felhív, rád mosolyog, vagy azt mondja, boldog névnapot!
0: Ezért ma minden búcsúnak és búcsúkának kívánunk jó egészséget, sok örömöt, szeretetet és rengeteg mosolyt. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnap köszöntő itt a Tisza hangjában.
2: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami álmot rád szórt, neki is szólt, aki el.

0: Szászló. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
3: Megérkezett az új krumpli szezonja, és ilyenkor szinte kötelező valami finomat készíteni belőle. Ma egy vidám, színes, illatos fogást varázsolunk az asztalra, amelyben a tavasz minden szépsége ott van.

0: kedves hallgatóink, ma egy olyan ételt készítünk,
1: amely már a látványával és mosolyccsal az ember arcára színes tavaszi új krumpli panda csavarral. Ez az az étel, ami maga a június friss, vidám, színes és tele van ízekkel.
0: És már mondom is, ha hozzávalókat, szükségünk lesz 1 kg apró új krumplira, egy piros kaliforniai paprikára, egy sárga paprikára, két sárgarépára, egy csokor újhagymára, petrezselyemre, három gereszt fokhagymára, három evőkanál olívaolajra, sóra és borsra.
1: Az új krumplit alaposan megmossuk, a zsenge héját rajta hagyjuk, mert abban is rengeteg íz rejlik. A nagyobb szemeket félbevágjuk, a paprikákat csíkokra, a répát vékony karikákra vágjuk, az új hagymát sem hagyjuk ki, hiszen ettől lesz igazán tavaszias az étel.
0: Egy nagy tálba összekeverjük a zöldségeket, már ilyenkor olyan színes az egész, mintha egy festőpaletta került volna a konyhapultra. A zöldségeket meglocsoljuk olívaolajjal, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, sót és borsot, ezután sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. 200 fokon körülbelül 35-40 percig sütjük, amíg az új krumpli kívül aranybarna, belül pedig puha nem lesz.
1: Most jön a panda csavar, tálalás előtt szórjunk rá sok friss petrezselymet és egy kevés morzsolt feta sajtot. A sós sajt és az édes zöldségek együtt egyszerűen fantasztikusak.
0: Tudják, hogy az új krumpli valójában nem külön fajta, egyszerűen csak nagyon fiatalon szedik fel, ezért puhább, zömatosabb és gyorsabban elkészül. De miért is szeretjük? Mert egyszerű, finom, és mert a tavasz egyik legkedveltebb alapanyaga.
1: A tepsiből lassan árad a sült zöldségek illata, valaki már bekukkant a sütőbe, aztán még egyszer, majd még egyszer, és amikor elkészül, szinte mindenki azt kérdezi, ugye marad még egy adag?
0: A legszebb ételek néha nem a legdrágábbak, hanem azok, amelyekben benne van az évszak minden íze és színe. Ez volt a Konyhai Kalandok panda csavarral, ahol ma színes tavaszi új krumplit készítettünk. Jó étvágyat kívánunk minden hallgatónknak!
2: A Konyhai Kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Egyszerre jut eszébe a 80-as évek vége, a 90-es évek buli hangulata, a tánc és a színes videóklipek világa, akkor az bizony Zoltán Erika dalai generációkat táncoltattak meg, és ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban és a retro bulikon. Kedves hallgatóink, ma egy olyan előadó történetét hoztuk el, akiknek a neve szinte egyet jelent a vidámsággal, a tánccal és a nyári slágerekkel. Ő nem más, mint Zoltán Erika.
3: 1962-ben született Budapesten, már fiatal korában imádott mozogni, táncolni és szerepelni. A művészet hamar az élete részévé vált. Kevesen tudják, hogy pályafutását elsősorban táncosként kezdte.
2: A mozgás, a ritmus és a színpad szeretete már nagyon korán megmutatkozott nála. A 80-as években Magyarországon még kevés olyan előadó volt, aki egyszerre tudott énekelni és látványos táncos produkciókat bemutatni. Erika ebben ütő erőnek számított, az igazi országos ismerettséget az 1980-as évek végén érte el. A közönség azonnal felfigyelt le, nem csak a hangja miatt, hanem azért is, mert teljesen más energiát hozott a magyar popzenébe. És akkor jöttek azok a dalok, amelyeket ma is kívülről fúj az egész ország, Szerelemre születtem, Casanova, Felejts el, Túl szexi lány, Balatoni láz, és még számos más sláger. Ha a 90-es években szólt egy házi buli vagy falunap, szinte biztos, hogy felcsendült legalább egy Zoltán Erika dal.
3: Igen, a támban fogytak koncertjein, ezrek énekeltek vele együtt. Ő nem csak egy énekesnő volt, a tánc soha nem került ki az életéből. Később tánciskolát alapított, ahol fiatalok százai tanultak nála. Sokan nem csak énekesnőként, hanem táncpedagógusként is tisztelik. Ami különleges benne, hogy évtizedek óta ugyanazzal a lelkesedéssel áll színpadra, akár egy nagy fesztiválon, akár egy kisebb rendezvényen. A közönség szeretete mindig fontos maradt számára.
2: Az évek során számos televíziós műsorban szerepelt a közönség nem csak énekesnőként, hanem kedves, közvetlen személyiségként is megismerhette. Talán azért, mert a dalai jó kedvet hoztak, ezért szeretik még ma is. Ha megszólal egy Zoltán Erika sláger, sokan azonnal visszarepülnek a fiatalságuk emlékei közé. Ha a magyar popzene egy nagy nyári fesztivál lenne, Zoltán Erika biztosan ott lenne a legnagyobb színpadon, és pár perc alatt táncra perdítene mindenkit.
3: Képzeljük el a 90-es éveket, és hirtelen mindenki együtt énekel. A zene egyik legnagyobb ereje, hogy emlékeket őriz, és vannak előadók, akik egy egész korszak hangulatát tudják visszahozni egyetlen dallal. Zoltán Erika pontosan ilyen. Vidám, energikus és örök része a magyar könnyű zene történetének. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma Zoltán Erika életútján és sikerein kalandoztunk végig egy kicsit pandás hangulatban.
1: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.
4: Most negyedike különleges nap a történelemben, voltak ezen a napon nagy felfedezések, jelentős politikai események, születtek híres emberek, és olyan döntések születtek, amely egész nemzetek sorsát befolyásolták. Induljon hát az időutazás! Kedves hallgatóink, ma ismét fennlapozzuk a történelem nagykönyvét, nézzük meg, milyen események tették emlékezetessé június 4-ét.
5: Június 4-e a magyar történelem egyik legismertebb és legjelentősebb dátuma. 1920-ban ezen a napon írták kastélyban. A döntés jelentősen megváltoztatta Magyarország határait és az emberek millióinak életét.
4: Ezért Magyarországon június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja is. A nap arra emlékeztet bennünket, hogy a határok változhatnak, de az összetartozás érzése megmarad.
5: 1783. június 4-én a francia-mongol Fier testvérek sikeresen bemutatták az első működő hőlégballont. Ez a repülés történetének egyik legfontosabb pillanata volt.
4: A nézők állítólag ámulva figyelték, ahogy az óriás ballon felemelkedik az égbe, akkoriban ez szinte varázslatnak tűnt.
5: 1876-ban a 19. század végén ezekben az években zajlottak azok a fejlesztések, amelyek később az legendás Orient Express megszületéséhez vezettek. A luxusvonat később Európa egyik legismertebb közlekedési eszközévé vált.
4: 1942. június 4-én kezdődött a Midway csata a csendes óceánon a második.
5: 75-ben ezen a napon született Angelina Jolie színésznőként és humanitárius munkájával is világszerte ismerté vált.
4: És 1738-ban ezen a napon született harmadik Gergely, aki később Nagy-Britannia királya lett.
5: Igen, június 4-e a Nemzetközi Ártatlan Gyermekek Világnapja is.
4: Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a világ minden gyermekének joga van a biztonsághoz, a szeretethez és a gondtalan gyermekkorhoz.
5: Június elején már igazán érezhető a nyár közelette, a kertek virágba borulnak, a nappalok hosszabbak, a természet pedig teljes pompájában ragyog.
4: Valahol ezen a napon egy hőlé...

0: Először emelkedett a magasba, valahol történelmet írtak politikusok, valahol katonák harcoltak, és valahol gyermekek játszottak ugyanúgy, mint ma.
1: A történelem nem csak a könyvek lapjain él, hanem azokban az emberekben is, akik emlékeznek, tanulnak és továbbadják a történeteket, mert minden nap mögött ott van egy történet, és minden történet mögött ott vannak az emberek. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt. Rovatunk itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
7: Fursa András sok pár számára az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem egyfajta kapcsolati tesztpálya is. Van, aki vidáman végigneveti az utat, mások viszont már az első kilométerek után vitatkozni kezdenek, vajon mit árulhat el ez a kapcsolatunkról. Kedves hallgatóink, mert ma egy olyan témáról beszélgetünk, amelyre sokan magukra ismernek. Elindul a közös autózás, minden rendben, aztán 10 perc múlva valaki már megsértődik.
8: És mire megérkeznek, néha nagy az autóban összezárva ülünk, nem tudunk egyszerűen elsétálni, nem tudunk másik szobába menni, nincs hová kimenekülni, éppen ezért az apró feszültségek is gyorsabban felszínre kerülhetnek. A vezetés önmagában is figyelmet és energiát igényel, forgalom, parkolás, késés, útlezárás, minden növelheti a feszültséget. Sokszor nem is az a vita oka, amin éppen összeveszünk, nem a GPS, nem a sebesség, nem az, hogy merre kellene menni, hanem valami más, amit talán már napok vagy hetek óta magunkban hordozunk.
7: A közös autózás gyakran megmutatja, hogyan kommunikálunk stressz helyzetben, tudunk-e türelmesek maradni, meghallgatjuk-e egymást, vagy rögtön támadásnak vesszük minden megjegyzést. Fontos tudni, hogy az alkalmi vita önmagában még nem jelenti azt, hogy rossz a kapcsolat. Két különböző ember ül egy autóban, két különböző gondolkodásmóddal, ez teljesen természetes. Ha viszont minden egyes út veszekedéssel végződik, akkor érdemes elgondolkodni, lehet, hogy nem az autózással van a gond, hanem valamilyen ki nem mondott feszültséggel. A leggyakoribb mondatok ismerőse valakinek. Biztos erre kellett jönni? Mondtam, hogy fordulj balra. Nem így szoktam vezetni. Nem kell mindent kommentálni. Ha igen, akkor nincs ennek egyedül.
8: De hogyan lehet ez jobb? Hogyan lehet ezen segíteni? Több türelemmel, kevesebb kritika, egy kis humor, kedvenc zene az autóban, és néha az is, ha elfogadjuk, hogy a másik nem ugyanúgy gondolkodik, mint mi. Egy idős házas párt egyszer megkérdeztek, maguk soha nem veszekszenek autózás közben. Az idős férj elmosolyodott, dehogy nem, csak mire megérkezünk, mindig megbeszéljük.
7: Nem az számít, hogy vannak-e viták, hanem az, hogy tudunk-e együtt tovább haladni utunkon. Mert a jó kapcsolat nem attól jó, hogy soha nincs benne nézeteltérés, hanem attól, hogy ugyanabba az irányba tartunk. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma azt néztük meg, mit árulhat el a kapcsolatunkról egy közös autóút.
6: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: már megint alszol.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépéseket, csodálatos zöld környezetben a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig,

0: Délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma reggel a panda korábban ébredt, mint a vekker, kiült a Tisza partjára, nézte a vizet, hallgatta a madarakat, majd bölcsen

0: megállapította. Az élet olyan, mint a folyó, néha gyorsabb, néha lassabb, de mindig halad valamerre. Nézzük, micsodor ma a csillagok folyója. Kedves kosok, ma reggel olyan energiával indulhattok neki a napnak, mintha 3 napot pihentetek volna egyszerre. Valami új dolog keltheti fel az érdeklődéseteket, lehet ez egy ötlet, egy terv, vagy akár egy ember. Arra figyeljetek, hogy ne akarjatok mindent egyszerre megoldani, a világ ma sem szalad el, bár a kosok néha szeretnék utolérni.
1: A bikák ma úgy működnek, mint egy stabil, világító torony. Körülöttük lehetnek hullámok, lehet kapkodás, de ők maradnak azok, akikre mindenki számíthat. Valaki ma különösen értékelni fogja a türelmeteket, lehet, hogy ki sem mondja, de érezni fogjátok.
0: Kedves ikrek, ma az univerzum valószínűleg korlátlan beszélgetési csomagot rendelt nektek. Üzenetek, telefonhívások, találkozások, mindenből több lehet a megszokottnál.
1: Különösen érzékenyek lehettek egy régi dal, egy fénykép, egy illat, és már is elindul egy emlékfilm a fejetekben. De ez most nem szomorúságot hoz, hanem annak felismerését, hogy mennyi mindent túléltetek már, és mennyi mindenért lehettek büszkék magatokra.
0: Az oroszlánok ma bárhová mennek, észreveszik őket, nem feltétlenül ezért, mert hangosak, hanem mert sugárzik belőlük valami különleges, eny bók vagy elismerés, ma különösen jól esett. Fogadjátok el, megérdemlitek.
1: Kedves szüzek, ma valószínűleg 3 problémát oldotok meg, mielőtt mások észrevennék, hogy léteznek. A precizitásotok ma ismét csodákra képes, de ne feledjétek, néha a pihenés is feladat.
0: A mérlegek ma békét teremtenek, ott, ahol mások vitát látnak, valaki számít a bölcsességetekre, valaki kíváncsi a véleményetekre, és lehet, hogy ma egy mosoly többet ér majd 100 szónál.
1: Skorpiók, ma valószínűleg már azelőtt tudni fogjátok, mi történik, mielőtt megtörténne. A megérzéseitek különösen erősek, hallgassatok rájuk, a belső radar ma jól működik.
0: Nyilasok, a le-

0: Észrevenni ott is, ahol mások elsétálnak mellette. Egy virág, egy kedves mondat, egy napsugár a mai nap apró örömei sok energiát adhatnak.
1: És a panda ma hosszabban nézte a Tiszát, majd meglátogatott egy falevelet a vízen. A levél nem küzdött, nem sietett, mégis haladt, és a panda csak ennyit mondott, nem kell mindig erőből megoldani mindent, néha elég bízni abban, hogy az élet tudja az utat. Legyen ez a mai nap üzenete minden hallgatónak, ne vessetek többet, aggódjatok kevesebbet, és ne feledjétek. A legszebb dolgok sokszor akkor érkeznek, amikor már nem is számítunk rájuk. Ez volt a horoszkóp pandás módra, egy kis Andis és Zenóbiás módon, de nagyon pandás szeretettel.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: Honda Rádió.
4: Hit music.
3: Give it up. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Csókolom. Tessék mondani, kókusz van.
7: Nincsen aranyos. Zöld babom van, nagyon szép, igyen belőle, meg van borsó, petrázselyem.
6: Értem. És kókusz?
7: Nincsen, drága, most mondom.
6: Miért nincs?
7: Kókusz az nagyon drága, azért nincsen.
6: És ha lenne, akkor olcsó lenne?
7: Nem tudom, nagyon szép petrezselymén van, vigyám belőle.
6: Kókuszos nápoi?
7: Az sincs, nincsen aranyos, értse meg, nekem csak zöldségem van.
6: Látom, van tojás is.
7: Van.
6: Az is zöldség.
7: Nem, az tojás. Miért adjak? L-est vagy XL-est?
6: Pillanat, megnézem, hogy milyen inget hordok. Addig egyet ki tetszik nyitni?
7: Mit?
6: Tojást.
7: Minek nyitnám ki?
6: Hogy milyen játék van benne.
7: Ebben nincsen játék, ez rendes tojás.
6: Ja, ezt nem mondta. Ja.
7: Mondja, mivel foglalkozik maga?
6: Kókuszt keresek.
7: Jó, de mit dolgozik?
6: Köszönjük.
7: Mondom, hogy mit dolgozik?
6: Gyors és gépkocsi vezető vagyok.
7: Azzal keresi a kenyerét?
6: Nem, én kókuszt keresek.
7: Gyereke van?
6: Van, de nincs itt.
7: Mennyi idős?
6: Nem tudom, mert nem mondta meg. Én meg nem kérdezem.
7: Na de a felesége csak tudja.
6: Nincs felesége, még gyerek.
7: Az ön felesége?
6: Ő nincs itt. Engem keres. Én meg kókuszt.
7: Hát az sajnos nincsen.
6: Nem is lesz.
7: Hát nálam nem terem, még Magyarországon nem is terem kókuszt.
6: Hülyeség.
7: Miért?
6: Mert akkor hogy emulgálják bele a Bountyba a kókuszt?
7: Hát ez nem is igazi kókusz.
6: De mert kókusz íze van.
7: Maga olyan önfejű, mint a unokám.
6: Nem is vagyok a unokája.
7: Nem is azt mondtam, csak hogy önfejű. Az is a múltkor meglátott a játékboltban valami vérzőfejű katonát, vagy mi volt ez azt a... Addig nyaggatott, amíg nem vettük meg nekiek. Azt akkor meg köllött nekiek valami Obi-Wan Kenobi lézerpuskája, vagy micsoda meg Transformer lézerkard, meg ilyenek kellett tettek nekiek. Na.
6: A Obi-Wannak nem is puskája van, hanem fénykardja, és a Transformerek meg nem használnak lézerkardot, mert azok átalakulnak, és senki nem tudja legyőzni őket. No.
7: Az nagyobb baj, hogy alig fogy az árum.
6: Mert nincs kókusz.
7: Megőrülök magától. Megőrülök magától. Na jó, ide figyeljen. Elegem van magából, meg a hülye kókuszából. Ha nem vársz semmit, akkor menjen innen a felébe, az ne bosszantson engemet.

0: surrender, Tivo.
1: Surrender, my dad.
0: Mit your dad.
2: Hukus.
0: Na tudja mit? Várjon. Add it came. Nálad van kókusz. Adná egyet, mi akkor majd kifizetem. Jó van, köszi szépen. Na, tessék, itt a kókusza.
1: Ez mi?
0: Kókusz.
1: Ez nem kókusz, mert az fehér, ez meg barna.
0: Hát de belül fehér.
1: Akkor csak a belsejét kérem.
0: Na ide figyeljen, elviszi, és nem csak a belsejét, hanem az egészet, különben szétverem ezt a kókuszt a fején.
1: Jó, akkor elviszem.
0: Na végre, tessék, más valamit?
1: Kókusz van.
0: Ez nem igaz, most adtam oda.
1: Most. De olyat, ami fehér és olyan reszelék állaga van.
0: Ja, hát olyan van a közértbe. Hát
1: azt mondhatta volna eddig is, hülye.
3: Köszöntöm Önöket nyelvművelő műsorunkban. Büszkén jelenthetem, hogy műsorunk nézettsége a legutóbbi adásnál elérte a 2000-et. A feleségem ugyanis nem tudott aludni. Dr. Horváth Ferenc nyelvész vagyok, mai adásunkban a modern városi nyelv használatával foglalkozunk. Vendégünk a stúdióban Szántó Enikő. Jó estét kívánok, hogyan szólíthatom?
4: Enci, integető smiley.
3: Integetős micsoda?
4: Smiley, tudod, ami a fészen van.
3: Ja, értem, jó. Hát kedves Encsi, köszöntöm nálunk.
4: Halika, sziasság, mosolygos smiley.
3: Mutatkozzon be, kérem.
4: Encsi vok, szégyenlő smiley. 23 éves, kozmetikus vak egy wellness szacsiba. Kiöltött nyel smiley.
3: Munkából jön?
4: Nem, ma nem dolcsiztam.
3: Értem. És akkor ma mit tetszett csinálni?
4: Dumcsiztunk a császikkal.
3: Igen? Miről beszélgettek?
4: Mit csináltunk? Sok kérdője csodálkozó smiley.
3: Kérdezem, miről dumcsiztak?
4: Ja, főként Rucikról, meg Fogyikuriról.
3: Könyvekről nem?
4: Ja, az uncsi, az nagyon uncsi. Uncsi smiley arc.
3: De újságot meg magazin csak olvas.
4: Hát ja, újcsit azt veszünk mindig, lol. Plekiset meg Kozmót, lol.
3: Lol. Az micsoda?
4: Hát, hogy nevetünk.
3: Na, de akkor miért nem nevet?
4: Hát, mert egy rövidebb.
3: Világos.
4: Háromszoros hüvelykúj.
3: Na, és az mit jelent?
4: Hát, hogy like. Hogy tök jó, meg hogy oxika, meg hogy kívánság van, meg ilyeneke.
3: Nos, itt nálunk ma az a feladat, hogy én mondok valamit, és ön mondja úgy, ahogy szokta. Érti a feladatot?
4: Bizonytalan smiley, sok kérdőjel.
3: Semmi baj, mindjárt megérti. Hogyan beszélte meg a mai találkozót a barátnőivel?
4: Tercsin.
3: Jó, de mit mondott? Például találkozzunk a vendéglő előtt.
4: Várjál, megnézem a tárcsibe. Ja, itt van, azt mondja, Halima Talia Mekinél kutyumatrica.
3: Kutyumatrica. Az mi a bánat? Mondjuk beültek.
4: Hova? Csodálkozó arc.
3: A Mekibe.
4: Ja, de nem mentünk, mert az egészségtelen. Beteg smiley, ördög lol.
3: Akkor hová mentek?
4: Föl a face chatre.
3: De valahova csak beültek?
4: Ja, a posta coffee-ba vagy hova, mert az menő arc a smiley-s hely.
3: Jó, tehát beülnek egy ilyen helyre, akkor ön hogy mondja azt, hogy mondjuk légy szíves, csukd be az ajtót, mert fázom.
4: Figyul, léci, csukkisz be a ajcsit, mert hűvi van, aggódó arc, hóemberke.
3: Menjünk tovább. Megkérdezi a barátnőit, mit szeretnének inni. Ez rövid volt.
4: Figyú, milyen őt csipkértek, sima smiley.

0: Ön egy kávét kér cukorral és tejjel.
1: Nekem egy kávcsi cukival meg tejcivel.
0: Felmerül a kérdés, hogy esetleg egyenek is valamit.
1: Kacsizunk, kiöltött nyelv.
0: Ön mit szeretne fogyasztani?
1: Vitaminszalit, angyal smiley, lebeg.
0: És mást is szoktak enni?
1: Aha, van wellness szenya, ubival, meg parival, meg kacsizunk gyümit is.
0: Gyümit?
1: Ja, narit, bancit, kölcit, cerkót, meg ilyenek. Gloria smiley, lebeg.
0: És hova járnak kikapcsolódni?
1: Wellnessbe.
0: Ott mit csinálnak?
1: Fürcsizünk. Meg mindig lövünk szelfit, és feltesszük a Face-re, és nézzük a sok lájkot, ami jön rá. Tudod, ami ott lájkolnak. Mm-hmm. Vidámságból hocor napocska.
0: Jó, akkor inkább most idézek néhány ismert verset, jó? Tessék az első. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt.
1: Még nyílcsi a völcsi, a kertcsi, a vilcsi, még zöldcsi a nyárcsi, az abcsi, lol. Köszönjük-e.
0: De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bércitetőt.
1: De látsz itt ottan, hogy hüvcsi a télcsi? Már sípari lett a hercitetőn. Szomorú arc felhő.
0: Nézzünk egy másik idézetet. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszok.
1: Figyelj, rabcsi, vagy szabi, léci, mondjátok gyorsan.
0: A távolságot, mint üveggolyót megkapod.
1: Tényleg, júj, muti! Érdeklődő arc, szívecske.
0: Encsike, várjon egy kicsit, figyeljen. Óriás leszel, csak hunyd le kis szemed, aludj el szépen, kis Balázs.
1: Alvó smiley holdacska.
0: Hadd kérdezzem meg, felköszönti az ismerőseit?
1: Aha, fészen küldök képet, és mindenkit megjelölök rajta.
0: És kilátható a képem?
1: Senki. Virágok vannak rajta, meg napocska, meg ilyen szép táj, meg idézet.
0: Igen, és milyen idézet?
1: Hát vagy bölcsesség, vagy Gloria Smiley, meg poénos üzi.
0: Na, milyen poénos üzi, tessék?
1: Hát mondjuk azt, hogy pici erdő, pici nyuszi, pici szádra, pici puszi, igéző az benne kétszem, hogy kidugott, meg nem emlékszem. Köszönjük!
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik. Mondhova.

0: Manna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó Hajózási Vállalat. Ha szeretében, a Tiszatangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat, ahol a Tisza nem csak folyó, hanem élmény is. Kedves hallgatóink, van egy pillanat minden évben, amikor a Tisza valami egészen különlegeset mutat nekünk. Ez a Tisza virágzás. És a jó hír, hogy Magyar Kanizsán már megjelentek az első Tisza virágok. A Tisza virág valójában nem virág, hanem egy különleges kérészfaj, amely élete nagy részét a folyó mélyén tölti. Akár 3 évig is várakozik a partfal agyagában, aztán egyszer csak elérkezik a pillanat. Előbújik, szárnyat bont, és megkezdődik a Tisza egyik legcsodálatosabb természeti látványossága, a rajzás. A következő napokban egyre több tiszavirág jelenik meg a folyó felett, és hamarosan kezdetét veszi a mindenki által várt főrajzás. A lemenő nap fényében ezernyi aranyló szárcsodát soha nem felejti el. Ha szeretnék közelről átélni ezt a páratlan élményt, csütörtökig minden nap este 6 órakor tiszavirágles indul hajóval a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Potiszje kikötőből. Jelentkezni és érdeklődni a következő telefonszámon lehet 062 872 975 8. Még egyszer 062/87-2-97-58. Egy gondolat a végére. A Tisza virág arra emlékeztet bennünket, hogy a legszebb pillanatok néha csak rövid ideig tartanak. Éppen ezért érdemes megállni egy kicsit, lassítani és gyönyörködni a természet csodáiban. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Fedezze fel a Tiszát vízről is, és legyen részese a Tisza virágzás varázsának. Panda Rádió, FM 103,5, mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.
3: Nem ígértem semmit sem neked,

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: AMT Uni agent Svet Kamena, mermeri graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
3: A ludasi gulyák vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A gulyás csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a ludasi gulyás csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
4: Ez volt a reklám.

Szerűen szeretlek. Ezt nem tudom másképp mondani.

0: Music Sauce.
1: On the radio. Sass 3-5.
0: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
4: Ma Szerbia egyik legkülönlegesebb és legtitokzatosabb helyére utazunk, egy hegyhez, amelyről legendák szólnak, amelyet egyesek energiaközpontnak tartanak, mások pedig egyszerűen az ország egyik

0: legszebb természeti csodájának. Üdvözöljük Rütyán hegyén! Kedves hallgatóink, ma korán reggel útnak indulunk Kelet-Szerbia felé, az út lassan emelkedni kezd, a távolban pedig egyszer csak feltűnik valami különös. Egy hegy, amely szinte tökéletes piramis alakú. Ez Rütány.
1: Amikor először meglátja az ember, szinte nem is hiszi el. Sokan azt mondják, olyan, mintha valaki egy hatalmas piramist épített volna a természet közepére, pedig Rütány teljesen természetes képződmény.
0: A Rütány legmagasabb csúcsa a Sílják, amely 1565 méter magas, a hegy különleges formája miatt már messziről felismerhető, nem véletlen, hogy számtalan legenda született róla.
1: A hegység körül rengeteg történet kering. Vannak, akik szerint különleges energiák találhatók itt, mások földön kívüliekről, rejtett alagutakról vagy elveszett kincsekről mesélnek.
0: Persze, ezek inkább legendák, de egy biztos, a hegynek valójában van valami különleges hangulata.
1: A hegy másik kincse a híres rütányi tea. A növény a hegy lejtőin terem, és évszázadok óta gyűjtik. Illata és aromája miatt nagyon kedvelt.
0: Elindulunk felfelé a hegyi ösvényen, a levegő egyre frissebb, a fák között madarak énekelnek, minden lépéssel tovább kerülünk a hétköznapoktól.
1: És amikor végre felérünk a csúcsra, eláll a lélegzetünk, a táj kilométereken át terül el előttünk, hegyek, völgyek, erdők és a végtelen égbolt.
0: És jön a napfelkelte. Sokan kifejezetten a napfelkelte miatt másznak fel a hegyre, amikor az első napsugarak megérintik a csúcsot, a látvány egyszerűen felejthetetlen.
1: A hegység környékén gazdag élővilág található, ritka növények, madarak, pillangók és olyan csend, amit a városokban már alig ismerünk.
0: A panda természetesen ma sem maradt otthon, felkapaszkodott velünk a csúcsra. Lihegett egy kicsit, megpihent, majd elégedetten körbenézett, és csak ennyit mondott, most már értem, miért másznak fel ide annyian.
1: A Rütány nem csak egy hegy, hanem egy élmény, egy hely, ahol az ember kicsit közelebb kerül önmagához. Néha fel kell másznunk egy hegyre ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen szép a világ odafentről. És néha nem is a csúcs a legfontosabb, hanem maga az út. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a legendák, a természet és a csodás panorámák világába a Rütány hegyre látogattunk el.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése

0: egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Here we go! A térség legjobb zenéi.
2: This is the stage.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a fal a stílus és a kényelem találkozik.
4: Tisza hangja műsorunkkal esernyőt, illetve az esőkabát a legpraktikusabb megoldás, és erre azt tudjuk mondani, hogy régóta nagyon elegáns tud lenni egy esernyő, és a régi időkben is nagyon sokan esernyőben sétáltak végig, nem csak akkor, hogyha az utcán, hogyha esett az eső, hanem bármikor, mivel hogy adott egy megfelelő eleganciát, de nagyon sokan szeretik az esőkabátot is, amikor elmennek bevásárolni, sokkal könnyebb, mivel hogy mind a két kezük szabadon marad, és ezért mind a kettőt tudják ugye használni, és igen, praktikus az esőkabát, de hogy melyiket válasszuk? Mindannyiunkra rábízzuk a választást, hallgatóinkra, ki melyiket szereti jobban, és amiben jól érzi magát, mivel hogy a divatot mi teremtjük meg saját magunknak. Ez volt a Divatpercek itt a Panda Rádióban, a Tisza hangjában.
3: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: De az élet tudod, van amikor szép. Láttam olyannak is többször. És aki fél, az meg soha nem is él. Én meg úgy élek, hogy füstöl.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keresztül,

0: és otthonában, a Tricolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Tricolor. Egy bolt, sok megoldás.
1: Ha van egy név, amelyet szinte minden barkácsoló, kerttulajdonos vagy háztulajdonos ismer, az a Szadolin. De vajon miért lett ennyire népszerű, mire jó, mire nem jó, és miért mondják sokan, hogy a fa egyik legjobb védelmezője? Erről beszélgetünk ma a Színes Percekben. Kedves hallgatóink, ma egy olyan dologról beszélgetünk, amely valószínűleg több kerítésen, teraszon és kerti padon van jelen, mint gondolnánk. Ez pedig a Szadolin.
2: És valljuk be, Andrea, amikor valaki tavasszal vagy nyáron ecsetet ragad a festékboltban, előbb-utóbb biztosan találkozik ezzel a névvel. De mi is ez a Szadolin? A Szadolin nem egyszerű festék, elsősorban faanyagok védelmére és színezésére használják. Kerítésekhez, pergolákhoz, kerti bútorokhoz, faházakhoz, teraszokhoz, az időjárás viszontagságaitól. De mitől kell megvédeni a fát még, Andrea?
1: A fa gyönyörű anyag, de a természet nem kíméli. Napfény, eső, hó, pára, fagy, mind hatással vannak rá. Ha nem kezeljük idővel, kiszürkülhet, megrepedezhet, vagy akár forhadni is kezdhet. De milyen színekben kapható a Szadolin, Zenobia?
2: Szinte minden elképzelhető fa árnyalatban, a dió, a tölgy, a méz, a mahagóni, a palisander és sok más változatban. És hogy hogyan használjuk, a siker titka az előkészítés. A fát meg kell tisztítani, szürké, szükség esetén lecsiszolni, majd vékony rétegekben felvinni az anyagot. A türelmet itt is megjutalmazza az élet. De meddig tart a védelem?
1: Ez függ az időjárástól és attól is, hogy mennyire van kitéve a napnak vagy az esőnek, általában több évig védi megfelelően kezelt felületet. De hol használják a leggyakrabban? A lesét van egy kis pandás dolog, ha a panda építene magának egy faházat a Tiszaparton, valószínűleg az első kérdése az lenne, és mivel kezeljük le a fát?
2: Igen, és miért szeretik ennyire a Szadolint? Mert nem csak védi a fát, hanem kiemeli annak természetes erezetét is. A fa megmaradt fának csak szebb és ellenállóbb lesz. Egy frissen festett kerítés, egy felújított kerti pad, egy megszépült terasz, néha egy kis ecsetmunka is elég ahhoz, hogy valami új életre keljen.
1: A fa olyan, mint a barátság, ha vigyázunk rá, hosszú éveken át szolgál bennünket, és néha egy kis törődés, egy kis védelem és egy kis szín csodákra képes. Ez volt a Színes Percek, ahol ma Szadolin világába kalandoztunk egy kicsit, pandás, kicsit barkácsolós hangulatban.
0: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Tricolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni, hol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Tricolor, alapoktól a befejezésig. Nekem

0: Manda Rádió.
1: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
2: Van egy virág, amelyet már a nagymamáink és nagybecsben tartottak, ott virítottak kertek szélén a veteményes mellett, és sokszor nem csak dísznövényként, hanem igazi házi kincsként is tekintettek rá. Ő a körömvirág, amelynek története évszázadokon átível. Kedves hallgatóink, ma egy olyan virágról beszélgetünk, amely úgy ragyog a kertben, mintha apró napsugarakat ültettünk volna a földbe, a körömvirágról.
3: És bizony, ez a virág nem csak szép, hanem rendkívül hasznos is. Nem véletlen, hogy évszázadok óta termesztik Európában, de honnan is származik? A körömvirág eredetileg a földközi tenger vidékéről származik, már az ókori rómaiak és görögök is ismerték, sőt, egyes feljegyzések szerint több mint 2000 éve termesztik. Mert igazi, túlélő, azért szeretjük ennyire, jól bírja a napsütést, nem túl igényes, és hosszú hónapokon keresztül virágzik. Májustól egészen az első fagyokig gyönyörködhetünk benne.
2: A kertészek különösen kedvelik a körömvirág, ugyanis nem csak szép, hanem hasznos szomszéd is a veteményesben. Sokan paradicsom, paprika vagy uborka mellé ültetik. Illata több kártevőt is távol tarthat. A méhek és más beporzó rovarok valósággal rajonganak érte. Ha körömvirág nyílik a kertben, nagyobb az esélye, hogy több hasznos rovar látogat el hozzánk.
3: Kevesen tudják, de a körömvirág szirmai ehetőek, salátákba is kerülhetnek. Régen szegény ember sáfrányának nevezték, mert szép sárga színt adott az ételeknek. A középkorban szinte minden kolostor kertben termesztették. A szerzetesek Nagybecsben tartották, akkoriban a virágokat és a szirmokat számos célra gyűjtötték. Érdekes megfigyelés, hogy a körömvirág virágai gyakran követik a nap járását, reggel kinyílnak, este pedig bezáródnak, mintha minden nap külön köszöntenék a napot.
2: De mit szimbolizál? A virágok nyelvén a körömvirág gyakran jelenti a kitartást, a reményt, a melegséget, az életerőt. Ha a panda kertet tervezne a Tisza parton, biztosan ültetne körömvirágot, mert olyan, mintha minden reggel apró napocskák mosolyognának vissza ránk.
3: Sokunknak a körömvirág a nagymama kertjét idézi, a régi udvarokat, a nyári vakációkat, a frissen locsolt virágágyásokat, és azt az időt, amikor az ember mezítláb szaladt végig a kertben. Egyetlen körömvirág talán nem tűnik különlegesnek, de amikor egy egész ágyás virágzik belőle, olyan, mintha a nap költözött volna be a kertbe.
2: A természet néha a legegyszerűbb virágokba rejti a legnagyobb szépséget, és a körömvirág pontosan ilyen. Szerény, vidám, aranyló, és mindig emlékeztet arra, hogy a fény a legborúsabb napokban is megtalálható. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a körömvirág aranysárga világába kalandoztunk egy kicsit pandással.
1: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze gondosan feldolgozva.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem a jövőnkben is fontos szerepet játszik. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a biztosítási percek rovatban. Mai témánk különösen aktuális, hiszen egyre több családi ház tetején láthatunk napelemeket. De vajon mi történik, ha egy vihar, jégeső vagy más váratlan esemény kárt tesz bennük? A mai biztosítási perceket a DDOR biztosító támogatja, amely segít abban, hogy értékeink nagyobb biztonságban legyenek. Miért lettek népszerűek a napelemek? A napelemek egyre több háztartásban jelennek meg. Segíthetnek csökkenteni az energiafogyasztást, és hosszú távon jelentős megtakarítást hozhatnak. De a napelem sem sebezhetetlen. Bár a napelemeket úgy tervezik, hogy ellenálljanak az időjárásnak, a természet néha meglepetéseket tartogat. Erős jégeső, villámcsapás, szélvihar vagy akár leeső faágak is okozhatnak károkat. Biztosíthatók-e a napelemek? Igen. Sok esetben a napelemek is bevonhatók az ingatlan biztosításba, vagy külön biztosítási védelem alá helyezhetők. Ezért érdemes mindig tájékozódni arról, hogy a meglévő biztosításunk pontosan mire terjed ki. Milyen károk esetén lehet fontos a védelem? Például viharkár, jégeső, villámcsapás, tűzkár, valamint egyes esetekben rongálás vagy más váratlan esemény. Miért érdemes előre gondolkodni? Mert egy napelemes rendszer komoly beruházás, és senki sem szeretne egy váratlan esemény után egyedül maradni a javítás költségeivel. A jövő energiája. A napelemek egyre inkább a mindennapjaink részévé válnak. Éppen ezért fontos, hogy ne csak felszereljük őket, hanem gondoljunk a védelmükre is. Egy kis történet. Képzeljük el, hogy egy nyári vihar érkezik. A szél erősödik. Villámlik az ég. A napelemek pedig ott dolgoznak a tetőn. Ilyenkor jó érzés tudni, hogy előre gondolkodtunk. Egy kis gondolat. A biztonság nem akkor kezdődik, amikor baj történik, hanem akkor, amikor előre felkészülünk rá. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert az értékeink védelme ma már a tetőn kezdődik, és a jövőnket szolgálja. Panda Rádió. FM 103,5. Mindannyiunk hangja.
2: Panda Rádió.
3: Hit music.
4: Give it up.
2: Panda Rádió.
1: Programajánló. A programajánló támogatója a Remény Catering, ahol családi rendezvények, születésnapok, keresztelők, lakodalmak és egyéb események teljes körű vendéglátását vállalják. Finom házias ételekkel, bőséges adagokkal és megbízható kiszolgálással várják megrendelőiket Martonoson, a Tenkovszka 13-as szám alatt. Információ és rendelés 062-465-364. Különleges kulturális est várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Június 4-én, csütörtökön 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban mutatják be a Cigonya című monomédiát. Az alkotás első alkalommal kerül levetítésre, és betekintést nyújt Dobó Tihamér életébe és művészetébe. A filmben fotók, videófelvételek, hanganyagok, riportok, valamint Dobó Tihamér személyes naplójának részletei is helyet kaptak. A Monomédia közreműködői: Csikós Tibor, Apró János, Balázs István, Hajdú Endre, Vödő Sándor, valamint Hegedűs László Oszkár. Ha szeretnének egy különleges estét eltölteni, és közelebb kerülni egy meghatározó vajdasági művész életéhez és alkotásaihoz, látogassanak el erre az egyedülálló bemutatóra. A programajánló támogatója a Remény Catering, ahol szeretettel készülnek minden rendezvényre, legyen szó családi ünnepről, baráti összejövetelről, vagy nagyobb eseményről. Információ 062-465-364. Remény Catering, a finom ízek és a gondos vendéglátás otthona.
0: és már véget is ér. Egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Megújult a Magyar Kanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesületének székháza. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület. A szervezet székháza teljes körű felújításon esett át. Megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta a 7 millió dinárt. A beruházás nem csak az egyesület számára jelent előrelépést, hanem a helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A projekt azonban ezzel még nem ér véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Vajdaságban több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat biztonságba helyezték, a rendőrség pedig átvizsgálta az intézményeket. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségben és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet. A Köztársasági Geodéziai Intézet közlése szerint a 2025-ös évre vonatkozó első mezőgazdasági földárjelentés alapján a forgalomba került művelhető földterületek átlagos ára Szerbiában hektáronként 9583 euró volt. Az állandó legelők átlagos értéke 9235 eurót tett ki hektáronként, írja a 021.rs hírportál. A most közzétett jelentés első alkalommal tesz elérhetővé a nyilvánosság számára az Európai Unió módszertanával összhangban készített hivatalos statisztikai mutatót a mezőgazdasági földterületek értékéről. Az adatok a 2023 és 2025 közötti időszak átlag árait tartalmazzák. A Magyar MOL további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalától. Az orosz tulajdonban lévő NIS részvénycsomag megvásárlásáról szóló tárgyalások lezárására jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic, bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél továbbra is érdekelt a megoldás megtalálásában. Elmondása szerint a NIS zavartalanul folytatja működését, és havonta mintegy 10 000 tonna kőolajat dolgoz fel finomítóban.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
0: Időjárás.
3: A mai délelőtt folyamán borongós esős időre számíthatunk záporok és mennydörgés kíséretében. Délután némileg felszakadozik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében továbbfokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fünnettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztikai és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu TV.
2: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
3: Ez volt a reklám.

Awesome. Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.
4: Love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just love the

I can't see.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Ez volt

Tut, tut, tut.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megújult a Magyar Kanizsa Község vállalkozóinak általános egyesületének székháza. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület. A szervezet székháza teljes körű felújításon esett át. Megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta a 7 millió dinárt. A beruházás nem csak az egyesület számára jelent előrelépést, hanem a helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A projekt azonban ezzel még nem ér véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Vajdaságban több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat biztonságba helyezték, a rendőrség pedig átvizsgálta az intézményeket. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségben és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet. A Köztársasági Geodéziai Intézet közlése szerint a 2025-ös évre vonatkozó első mezőgazdasági földárjelentés alapján a forgalomba került művelhető földterületek átlagos ára Szerbiában hektáronként 9583 euró volt. Az állandó legelők átlagos értéke 9235 eurót tett ki hektáronként, írja a 021.rs hírportál. A most közzétett jelentés első alkalommal tesz elérhetővé a nyilvánosság számára az Európai Unió módszertanával összhangban készített hivatalos statisztikai mutatót a mezőgazdasági földterületek értékéről. Az adatok a 2023 és 2025 közötti időszak átlag árait tartalmazzák. A Magyar MOL további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalától. Az orosz tulajdonban lévő NISZ részvénycsomag megvásárlásáról szóló tárgyalások lezárására jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic, bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél továbbra is érdekelt a megoldás megtalálásában. Elmondása szerint a NISZ zavartalanul folytatja működését, és havonta mintegy 10 000 tonna kőolajat dolgoz fel finomítóban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai délelőtt folyamán borongós esős időre számíthatunk záporok és mennydörgés kíséretében. Délután némileg felszakadozik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében továbbfokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fünnettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: lebontana. Fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana Fürdőszoba Szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv
5: SD Cable.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Austroterm, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megújult a Magyar Kanizsa Község vállalkozóinak általános egyesületének székháza. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület. A szervezet székháza teljes körű felújításon esett át. Megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta a 7 millió dinárt. A beruházás nem csak az egyesület számára jelent előrelépést, hanem a helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A projekt azonban ezzel még nem ér véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Vajdaságban több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat biztonságba helyezték, a rendőrség pedig átvizsgálta az intézményeket. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések, Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségben és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet. A Köztársasági Geodéziai Intézet közlése szerint a 2025-ös évre vonatkozó első mezőgazdasági földárjelentés alapján a forgalomba került művelhető földterületek átlagos ára Szerbiában hektáronként 9583 euró volt. Az állandó legelők átlagos értéke 9235 eurót tett ki hektáronként, írja a 021.rs hírportál. A most közzétett jelentés első alkalommal tesz elérhetővé a nyilvánosság számára az Európai Unió módszertanával összhangban készített hivatalos statisztikai mutatót a mezőgazdasági földterületek értékéről. Az adatok a 2023 és 2025 közötti időszak átlag árait tartalmazzák. A Magyar MOL további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalától. Az orosz tulajdonban lévő NIS részvénycsomag megvásárlásáról szóló tárgyalások lezárására jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic, bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél továbbra is érdekelt a megoldás megtalálásában. Elmondása szerint a NIS zavartalanul folytatja működését, és havonta mintegy 10 000 tonna kőolajat dolgoz fel finomítóban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai délelőtt folyamán borongós esős időre számíthatunk záporok és mennydörgés kíséretében. Délután némileg felszakadozik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében továbbfokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fünnettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi. This is the station.
1: I am Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
5: Ez volt a reklám.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

But I wanna know for sure.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
4: Ez volt a

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Megújult a Magyar Kanizsa Község vállalkozóinak általános egyesületének székháza. Az egyesület egyébként több mint 400 tagot tömörít és továbbra is aktív szerepet vállal a helyi vállalkozói közösség fejlesztésében. Korszerű környezetben folytathatja munkáját az egyesület. A szervezet székháza teljes körű felújításon esett át. Megújult a tetőszerkezet, a padlózat, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épület felújításának értéke meghaladta a 7 millió dinárt. A beruházás nem csak az egyesület számára jelent előrelépést, hanem a helyi vállalkozói közösség fejlődését is szolgálja. A projekt megvalósításához a helyi önkormányzat is jelentős támogatást nyújtott. A projekt azonban ezzel még nem ér véget. A harmadik szakaszban a szakmai képzések kerülnek előtérbe. A vállalkozói képzőközpontban a helyi vállalkozók számára román nyelvtanfolyamot szerveznek, ezzel is segítve a határon átnyúló üzleti kapcsolatok bővítését és a munkaerőpiaci együttműködések erősítését. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Vajdaságban több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat biztonságban helyezték, a rendőrség pedig átvizsgálta az intézményeket. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségben és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet. A Köztársasági Geodéziai Intézet közlése szerint a 2025-ös évre vonatkozó első mezőgazdasági földárjelentés alapján a forgalomba került művelhető földterületek átlagos ára Szerbiában hektáronként 9583 euró volt. Az állandó legelők átlagos értéke 9235 eurót tett ki hektáronként, írja a 021.rs hírportál. A most közzétett jelentés első alkalommal tesz elérhetővé a nyilvánosság számára az Európai Unió módszertanával összhangban készített hivatalos statisztikai mutatót a mezőgazdasági földterületek értékéről. Az adatok a 2023 és 2025 közötti időszak átlag árait tartalmazzák. A Magyar MOL további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok külföldi vagyonellenőrzési hivatalától. Az orosz tulajdonban lévő NISZ részvénycsomag megvásárlásáról szóló tárgyalások lezárására jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic, bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron. A miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar fél továbbra is érdekelt a megoldás megtalálásában. Elmondása szerint a NISZ zavartalanul folytatja működését, és havonta mintegy 10 000 tonna kőolajat dolgoz fel finomítóban.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
0: Időjárás.
2: A mai délelőtt folyamán borongós esős időre számíthatunk záporok és mennydörgés kíséretében. Délután némileg felszakadozik a felhőzet, gyenge és mérsékelt erejű északnyugati szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 25 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 162, Zentánál 236 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Főként fejfájás, migrén, vérnyomás és keringési problémák jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A fünnettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő- és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős, néhol akár nagyon erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a

0: new music sauce.
1: On the radio.
2: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

Class. Hon Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

9 óra van.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: Music Sauce. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: music's awesome.
1: On the radio.
2: Hit music.
0: Hit music.
1: Panda Rádió.

0: Healthy Music Sauce.
1: Fun Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.